0: So take a deep breath.
1: Mély belégzés.
0: Deep in and exhale.
1: Mély belégzés és kilégzés.
0: Make your neck long. Don't short your neck. Bring your chin more to your collarbones.
1: Nyújtsd meg a nyakad, húzd közelebb az állad a kulcsonthoz.
0: Arms are beside your body.
1: Karok a test mellett.
0: Don't interlock your fingers.
1: Ne kulcsold össze az ujjakat.
0: Stabilize your lower back with your belly muscles.
1: Stabilizáld a derekad a hasizmokkal.
0: Who is using a pillow, please take away your pillow.
1: Aki használ párnát, az most tegye félre.
0: Very good. Neck is long.
1: Nagyon jó.
0: And gently move your head left and right side.
1: Nyújtsd meg a nyakad, és lassan fordítsd a fejed.
0: We don't want the stretching. We only move our head left and right side.
1: Még nem nyújtózunk, hanem csak a fejünket fordítjuk balra és jobbra.
2: Inko.
0: And then find a good middle position for your head.
1: És aztán középen állj meg.
2: So every.
0: Yeah. In the camera, yeah. In the camera, yeah.
2: Yeah.
0: Yeah. Good. And then with your next inhalation, bring your both arms above the head.
1: A következő belégzésre emeld föl mindkét kezed a fej fölé.
0: And with your exhalation, bring your arms beside your body.
1: Kilégzésre pedig tedd vissza a kezed a test
0: mellé. It would be good if you do it in the same rhythmus.
1: Jó lenne, hogyha egy ritmusban tudnánk csinálni.
0: So inhale.
1: Belégzés.
0: And exhale.
1: És kilégzés.
0: Inhale.
1: Belégzés.
0: And exhale.
1: Kilégzés.
0: Very good. And once more.
1: És még egyszer.
0: Inhale.
1: Belégzés.
0: And exhale.
1: Kilégzés.
2: That is not good.
1: Ez nem jó.
2: Hello, not good.
0: Once more.
1: Még
2: it
1: egyszer.
2: Has all the, no.
0: Wait, a little bit. Yeah,
1: várj egy kicsit.

0: I will say one, okay?
1: I will tell you, okay?
0: Okay.
2: So, mondom, hogy mikor.
1: I will say one, then we go one.
2: Mikor azt mondom, hogy egy, akkor felemeljük a kezet.
1: And two.
2: És kettő.
1: All together.
2: Mindenki egyszerre.
1: All legs exactly.
2: Mindannyian arms. Pontosan.
0: Arms. All arms.
1: Okay.
0: So,
1: one.
0: Egy. Yeah.
1: And back.
2: És vissza.
1: Still not good.
2: Még mindig nem jó.
1: You look at your eyes.
2: Nyisd ki a szemed.
1: And your beside you, who is that like this? They should not all exactly we are going.
2: Nézd meg a szomszédaidat, hogy pont egyszerre tudjuk csinálni.
1: So again, one.
2: Megint.
1: One.
2: Egy.
1: And two.
2: És kettő.
1: One.
2: Egy.
1: And two.
2: És kettő.
1: One. One.
2: Egy.
1: And two.
2: És kettő.
0: Finished. Yeah. Thank you. Very good.
2: Köszönöm. Nagyon jó.
0: Now we have to quickly translate. Good. Now with your inhalation, lift up your right leg. Straight.
2: Belégzésre emelt fel a jobb lábad, nyújtva.
0: Again back.
2: És a vissza.
0: Again back.
2: Megint.
0: Remélte, you have to translate quickly. Again back.
2: Vissza.
0: And now again together.
2: És most együtt.
0: One.
2: Egy.
0: Bend your knee, hold your knee.
2: Hajlítsd be a térdet, fogd meg a
0: only
2: térdet.
0: Right leg.
2: Csak a jobb láb.
0: Not both legs.
2: Csak jobb láb.
0: Hold your knee, neck is long.
2: Nyújtsd meg a nyakad.
0: Left leg, stretch away from the middle of your body.
2: A bal toes up, nyújtsd ki.
0: Heel forward. No. Bend your knee, hold your knee. Toes up.
2: Lábujjak fölfele néznek a bal lábon.
0: Toes up. Normal breath. Right foot is relaxed.
2: Normál légzés, a jobb láb laza.
0: Right foot is relaxed.
2: Jobb láb ellazult.
0: Normal breath.
2: Normál légzés.
0: Feel the stretching of your buttock muscles.
2: Érezd a farizmok nyúlását.
0: Feel the stretching of your hip flexors on the left side.
2: Érezd a bal oldali csípő hajlítózmok nyúlását.
0: Very good. Still hold it.
2: Nagyon jó. Tartsd meg.
0: Normal breath means yoga full breath.
2: A normál légzés azt jelenti, hogy teljes joga légzés.
0: Now release your knees, stretch your leg up towards the ceiling.
2: Engedd el a térded, nyújtsd fel a lábad a plafon felé.
0: And slowly bring it down to your mat.
2: Lassan erezd le a matracra.
0: Very good.
2: Nagyon jó.
0: Now stabilize your lower back with your belly muscles.
2: Most stabilizáld a derekad a hasizmokkal.
0: Lift up your left leg.
2: Emeld fel a bal lábad.
0: Bend your knee, hold your knee.
2: Hajlítsd be a térded és fogd meg.
0: Check the position of your shoulders. Don't shorten your neck.
2: Ellenőrizd a vállak helyzetét és ne hajlítsd vissza a nyakad.
0: Shoulders are going down direction to your hips.
2: A vállak lent vannak.
0: And try to bring the right back of your knee towards your mat. Relax your left toes.
2: Jobb térdedet nyomd lefelé, lazítsd a bal lábujjat.
0: Right toes are in the upright position.
2: A jobb lábujjak fölfelé állnak.
0: Nor my breath.
2: Nor my légzés.
0: Left foot is relaxed.
2: A bal láb fej laza.
0: Left foot is relaxed.
2: A bal láb laza.
0: Right toes are up.
2: Jobb láb fej, lábujjak fölfelé.
0: Cut. Neck is long.
2: A nyakad hosszú.
0: Chin goes more to the collarbones.
2: Az elközelít a kulcsonthoz.
0: Shoulders down towards your hips.
2: A vállakat nyomd lefelé, a csípő felé.
0: Feel the stretching of your right hip flexors.
2: Érezd a jobb oldali csípőhajlító izmok nyúlását.

0: between. No,
1: most
0: no, no,
1: ne
0: no.
1: Így el még, ne így el.
0: Just lie on the stomach.
1: Csak feküdj hasra.
0: Legs together.
1: Lábak egymás mellett.
0: Next asana is the Meru Prishtasana.
1: A következő gyakorlat a
0: Utan Prishtasana. Utan means up.
1: Utan azt jelenti
0: föl. And Prisht means drunk.
1: Prisht pedig a törzs.
0: So we lift up our whole trunk. And this will strengthen our whole trunk muscles. It will make like a mirror for our whole spine.
1: A teljes törzset fölemeljük, és ezzel megerősítjük.
0: It is very good also of our diaphragma, the main breath muscles.
1: Ez nagyon jó a rekeszizomnak is, ami a fő légzőizom.
0: And strengthens very much our peroneum muscles.
1: És nagyon jól megnyújtja.
0: So kindly, if you look here, we hold our elbows and the upper arms are in one line towards the
1: megfogjuk a könyököt.
0: Mat, floor. Yeah? Hold your elbows. Very good. The Jayadevi Mata, she will show how to do and how not to do.
1: Legs together completely.
0: Toes up. Toes up. Yeah? Now, with our inhalation, we lift up our whole trunk.
1: Most belégzésre felemeljük az egész törzset.
0: And we push up this part. We squeeze our buttocks together.
1: És a derekat is fölfelé nyomjuk. Ez azt jelenti, hogy a farizmus.
0: This is the inhalation, kumbhak, anta kumbhak. We hold our breath.
1: És bent tartjuk a
0: levegőt. And with your exhalation, go slowly down.
1: És kilégzésre lassan menj vissza.
0: Very good.
1: Nagyon jó.
0: Relax your toes also.
1: Lazítsd el a lábujjakat is.
0: So once more,
1: még
0: toes
1: egyszer,
0: up.
1: Lábujjak föl.
0: We do together then, wait.
1: Utána inhale. Most csak nézd, belégzés.
0: This should be like the... You then get up. Get up if you can't see.
1: Eljöttem stand up. Föl, hogy, ha nem látjátok.
0: It should be not like this. Not like this tehát, and not like this pushing back. Yeah?
1: Tehát a hát ne legyen
0: we remain in this position.
1: Hátra a fenekedet, hanem az okay? Egész gerinc legyen egy vonalban.
0: So not like this.
1: Tehát ez nem jó.
0: And not like this. Otherwise you get back pain. Okay?
1: Ez hátfájást okoz.
0: So now come down. Okay, let's try. First we try and then we do all together. Okay?
1: Először megpróbáljuk, és aztán pedig együtt csináljuk.
0: Again we have one line.
1: Megint legyünk egy vonalban.
0: One line, relax your neck. Head is hanging. Legs are together. Toes up.
1: Emeld fel a lábujjakat.
0: Legs are completely together.
1: Lábak összezárva.
0: Now relax your neck muscles.
1: És lazítsd el a nyakizmait. Lógasd a fejed.
0: Normal breath.
1: Normál légzés.
0: Legs together completely.
1: Lábak teljesen összezárva.
0: Toes up. I think some doesn't speak Hungarian or English.
1: Lábfejeket függőlegesbe. Lábúj van csak a talajon.
0: Okay. Now remain with knee and elbows in this position and with inhalation lift up your body.
1: A térded és a könyököd maradjon ebben a helyzetben, és belégzésre emeld fel a tested.
0: And press your belly up, your lower back up.
1: És nyomd fölfelé a hasat, a derekat.
0: Squeeze your buttocks together.
1: Préseld össze a farizmokat.
0: Hold your breath, knee down.
1: Tartsd a légzést. Tartsd benn.
0: Hold your breath.
1: Tartsd
0: and slowly with exhalation come down, relax your neck.
1: Lassan kilégzésre.
0: And stretch your toes.
1: Ereszkedj le, nyújtsd ki a lábujjakat és lazítsd a fejed, nyakad.
0: Legs together.
1: Lábak összezárva.
0: Toes up.
1: Lábujjak föl.
0: Legs together.
1: Lábak összezárva.
0: Deep inhale, come up with your trunk.
1: Belégzésre emeld a törzset.
0: Hold the breath, anta kumbhak.
1: Head up. Légzést, anta kumbhak.
0: Hold your breath, hold your breath, hold your breath.
1: Tartsd a légzést.
0: And exhale down.
1: Kilégzésre.
0: Relax your neck and stretch your toes.
1: Lazítsd a nyakad, nyújtsd ki a lábujjakat.
2: It is a little better, okay?
0: Your legs together.
2: I tell you, okay?
0: Legs together.
2: I will tell you, okay?
1: Majd én mondom.
2: So,

0: And with closed eyes, slowly come up in the Vajrasan. Stretch your arms up.
1: Csukott szemmel lassan emelkedj föl, nyújtózz föl.
0: And then bring your hands down on your thighs.
1: És tedd a kezed a comboddal.
0: Very good.
1: Nagyon jó.
0: Good. It's very, very good for our whole trunk muscles here.
1: Yeah? Ez nagyon jó a törzsizmoknak.
0: Which asana we will do now?
1: És most melyik asanát csináljuk?
0: You like Marjorie? Okay, then we will do Marjorie. Good.
1: Jól van.
0: And now we will do Marjorie variation with the underarms on the mat. Good?
1: So
0: also those people can practice who have problem with their wrists, we do with underarm. Okay?
1: Az alkalat letesszük a talajra, hogy azok is gyakorolhassanak, akiknek a csuklójával gond
0: van. And this variation of Marjorie is very good for our thoracic part of the spine.
1: A Marjorie-nak ez a változata nagyon jó a gerinc-mellkasi szakaszának.
0: Because the lumbar part of our spine is fixed in this position.
1: Mert a derékai szakasz fixálva
0: van. It doesn't move.
1: Nem mozog.
0: We have to move our thoracic part of the spine.
1: És ezért a háti szakaszt kell mozgatni.
0: Which is very stiff because the ribs are there
1: ami
0: holding.
1: Ami nagyon merev a bordák miatt.
0: Good. So now we go in the starting position.
1: Úgyhogy most felvesszük a kezdő helyzetet.
0: Shoulders relax.
1: A vállakra zák.
0: Yeah. Very good.
1: Nagyon jó.
0: Sometimes we are in the starting position like straight. Now we can relax and bring our tailbone more down.
1: Most lazítsunk a kezdő helyzetben.
0: Here, relax. Yeah, this is this. Did you see the difference? How it feels when it's straight and
1: ez
0: now you relax. Very good. Now we try to do all together, otherwise we have a...
1: Most megpróbáljuk mindannyian egyszerre csinálni.
0: Remember, we will putting our lower arms on the mat. Yeah? But in the same ankle...
1: Figyeljetek oda, hogy az alkart tesszük le.
0: Down of your shoulders, okay? So with inhalation first, lift up your arms.
1: Elsőre belégzésre emelt fel a karokat.
0: No, no, only arms. Sit down again. Again, hands down.
1: Engedd le a kezed. Yeah? Még egyszer.
0: Inhale, only arms.
1: Belégzés, csak a karok.
0: And then with straight back, stand up on the knee.
1: És aztán egyenes háttal térdelj föl.
0: And again with straight back, sit down. No, no, just sit down.
1: Csak
0: arms up, sit back, and hands down. Only those who have back pain can support their back on the thighs.
1: Thus akinek fáj a hát, az megtámaszkodhat a
0: strengthen our thigh muscles. Good. So once more, arms up.
1: Még egyszer, karokat föl.
0: Standing on the knee, up.
1: Térdelj föl.
0: Very good. Now we bend forward and bring our lower arms on the mat.
1: És most előre hajlunk, és az alkat tesszük le a matracra.
0: The lower arm. Like the Sphinx, no? It remembers me always, no? And look if it is comfortable for you.
1: Mint this a position. Sphinx. És figyeld meg, hogy ez kényelmes-e neked.
0: Look to your neighbor. Look how he's doing. Very good.
1: Nagyon jó.
0: It's good for you with elbows and legs and knees. Is okay? Is Mauna today?
1: A könyöknek, a térdnek, lábaknak jó.
0: The toes we can stretch.
1: A lábujjakat kinyújtjuk.
0: The fingers are straight, don't make a fist.
1: Az ujjak is ki vannak nyújtva, ne szorítsd a körbe a kezed.
0: Go a little bit back. No, like this. Yeah. And now with our next exhalation, we make our back completely round.
1: És a következő kilégzésre teljesen domborítsd a hátad.
0: Look to your belly. Also your neck is moving.
1: Nézz a hasadra.
0: Very good. And with your inhalation, relax your back.
1: Melégzésre pedig.

0: Lasd a,
1: if you can, look up.
0: Hogyha tudsz, nézd föl.
1: And again, exhale.
0: Megint kilégzés.
1: And inhale.
0: És belégzés.
1: And exhale.
0: Kilégzés.
1: And inhale.
0: Belégzés.
1: Relax between the shoulder blades.
0: Lazítsd a lapockát.
1: Yeah, relax, yeah. And exhale again.
0: És kilégzés.
1: Once more, inhale.
0: Még egy belégzés.
1: And once more, exhale.
0: Még egyszer kilégzés.
1: And next is come up on your knees, standing, arms in front of you.
0: Következő belégzésre térdelj föl, a kadokat nyújtsd magad elé.
1: And with straight back, sit back on your heels.
0: Egyenes háttal ülj vissza sarkadra.
1: And hands on your thighs.
0: És engedd le a kezed a combra.
1: Very good. Deep in and exhale.
0: Mélj be és kilégzés.
1: Relax your back.
0: Lazítsd a hátad.
1: We have to take care in this position, yeah, that your knees are under your hips. Yeah? The knees, the legs, the thighs, they are under your hips, and the elbows are under your shoulders, so that you have a right angle both with your arms and with your legs. Is
0: ennél warm, a gyakorlatnál oda kell figyelni, hogy a térd a csípő alatt legyen, a könyök pedig a váll alatt, hogy derékszög legyen.
1: This kind of marjoram is also very good if you have back pain in your lower back.
0: Ez a marjoramnak ez a változata akkor is jó, hogyha a derekad fáj.
1: Other marjoram will cause you pain again.
0: Mert a másik fajta marjoram újra fájdalmat okoz.
1: This makes our thoracal part of the spine more flexible because mainly we have pain between our shoulder blades. They are very stiff.
0: Ez a gyakorlat rugalmasabbá teszi a mellkasi háti szakaszt, mert ez általában nagyon merev és általában a lapockák közötti rész fáj.
1: Especially when you're sitting in Anusthan.
0: Különösen ha az Anusthanon ülsz.
1: This is all. Good, so once more we do, okay?
0: Még egyszer elgyakoroljuk.
1: So, first we lift up our arms.
0: Először fölemeljük a kart.
1: Yeah. Inhale, come on your knees.
0: Belégzés, térdelj föl.
1: Yeah. Now check the position where you put your elbows, okay?
0: Most nézd meg, hogy hová teszed a könyököt.
1: Go forward, you can exhale.
0: A kilégzéssel.
1: Elbows, lower arms, and make a round back. Look to your belly.
0: És púposítsd a hátad, nézz a hasadra.
1: Very good. Inhale.
0: Belégzés.
1: Relax your shoulder blades between and exhale.
0: Lazítsd a lapockák közötti részt, és kilégzés.
1: Inhale.
0: Belégzés.
1: And exhale.
0: És kilégzés.
1: Now bring your knees completely together.
0: Most teljesen zárd össze a térdeid.
1: Lift up your lower legs.
0: Emeld fel a lábszárat.
1: Yes, look up.
0: Nézd föl.
1: Yeah, relax your back.
0: Lazítsd a hátad.
1: And now turn your head to the left and also your legs to the left.
0: Fordítsd a fejed és a lábakat is balra.
1: Try to look above your shoulder to your foot soles.
0: Inhale to the middle.
1: And exhale to the right side and try to lift up your head and look above the shoulder. And twice more each side, please.
0: És még egyszer mindkét irányba.
1: Yes, continue.
0: Igen, folytasd.
1: After three rounds, bring your legs down.
0: Három-három ismétlés után engedd le a lábad.
1: Make a round back.
0: Púposíts.
1: Look to your belly.
0: Nézz a

0: And with your next exhalation, again, make your background, look to your belly.
1: Következő kilégzéssel megint púposíts, nézz a hasadra.
0: Stretch your whole torakarpát.
1: Nyújtsd meg a teljes mellkasi szakaszt.
0: And with next inhalation, come up on your knees, standing, arms in front of you.
1: Következő kilégzésre térdelj föl, karok magad előtt kinyújtva.
0: And sit on your heels and bring your hands on your thighs.
1: Ülj vissza a sarokra és a kezed tedd a combra.
0: Very good.
1: Nagyon jó.
0: One deep in and exhalation.
1: Egy mélybe és kilégzés.
0: Relax your shoulders.
1: Lazítsd a vállad.
0: Neck is long and straight.
1: A nyak hosszú, egyenes.
0: We can push our chin a little bit backwards.
1: Egy kicsit hátra húzhatjuk az állat. Like

0: Should we practice one more asana, Swamiji, or it's finished?
1: Now. Very nice.
2: Most nagyon szép.
1: Lie down.
0: Ah, relax.
2: És feküdjetek le.
0: Relax, head to the middle. If you feel very hot here, please come here in the who can't endure.
2: Feküdj le a fejek középre, és hogyha ott vagy, ahol süt a nap, lehet süt a nap, és nem bírod már, akkor gyere előre. Itt van még árnyékos hely.
0: Yeah. It's very hot, then please come here, yeah?
2: Hogyha nagyon meleged van, gyere ide, előre.
0: Just relax. And remember, make your neck long. Yeah, bring your chin a little bit more towards the collarbone.
2: És az állat hozd közelebb a kulcsonthoz.
0: And once more, please bend your knees with foot soles on the mat. Bend your knees with foot soles on the mat.
2: Talajon.
0: This is very helpful to stabilize your lower back.
2: Ez segít stabilizálni a
0: derekat. Make your neck long once more. Chin more towards the collarbone. Stabilize your lower back with your belly muscle. And then only one leg stretch forward with heel forward.
2: És aztán most sarokkal nyújtsd előre a lábad.
0: On the mat.
2: A matracon.
0: And relax this leg.
2: És lazítsd el ezt a lábad.
0: And then stretch the other leg forward with heel forward.
2: Aztán nyújtsd ki a másik lábad is sarokkal
0: előre. And now relax both legs.
2: És most lazítsd el mindkét lábat.
0: Now your lower back is a little bit more relaxed.
2: Most a derekad egy kicsit jobban ellazul.
0: Relax your shoulders.
2: Lazítsd a vállad.
0: Your eyes bring down, looking to your nostrils. In that way, your eyes muscles are also relaxed.
2: A szemeddel néz lefelé az oldjukak felé, és így a szem is ellazul.
0: Relax your pelvis.
2: Lazítsd a medencét.
0: Hip joints.
2: Csípőizületet.
0: Your ankles.
2: A bokát.
0: And your feet.
2: És a lábfejet.
0: Your belly relax.
2: A hasad ellazul.
0: Middle of the chest.
2: A mellkas középpontja.
0: Throat.
2: Torok.
0: Relax your eyebrow center.
2: Lazítsd a szemöldökök közötti részt.
0: Once more, take a deep breath and relax your breath.
2: Lélegezz be mélyen, és lazítsd el a légzést.
0: Whole body just relax.
2: Az egész tested csak lazíts.
0: Just relax.
2: Csak lazíts.
0: Now.
2: Most.
0: Now we bring our arms above the head, rolling to the left and right side.
2: Nyújtózz fölfelé.
0: Left and right side, all together, one side, okay?
2: Egyszerre mindannyian.
0: So we start.

0: At the again from beginning, come
1: hogy
0: to the middle.
1: Újra kezdjük középről. Gyere középre.
2: So as you want,
0: as you,
2: you can be like this or you can be like this.
0: Bend your knees or straight as you like,
1: ahogy
0: roll
1: szeretnéd.
0: To left and right.
1: Ahogy szeretnéd, felhúzott érdekel vagy nyújtott lábbal, gördülj balra-jobbra.
0: Dynamically, yeah? Dynamically. If you have back pain, then bend your knees, hold your knees and roll left, right side.
1: Hey, hey, hey, hey.
2: I have not said you nice.
0: Okay, again. Oh. Middle, middle.
1: Gyere középre.
0: Okay.
1: Feküdj oldalra.
0: You want to, okay, we turn all on the left side and remain there. On the left side.
2: As you like, okay? You can see here. You can look like here.
0: As you like on the left side. Just relax.
1: Csak lazíts, ahogy akarod oldalt, térdel, ahogy jól esik.
0: And what is good on this side, relax your belly.
1: És lazítsd el a hasad.
2: Yeah, you see, like
0: a tiger position, yeah, also good.
1: Vagy tigris pozícióban, az is jó.
0: Tiger.
1: A kezedet is kinyújthatod, vagy megtámaszthatod a fejed. Lazíts, ahogy kényelmes.
0: Tiger position, to calm down the tiger in us.
1: Tigris pozíció, hogy lenyugtasd a benned rejlő tigrist.
0: If there's a wild tiger, we relax him now. Good? Yeah.
2: Relax.
1: Lazíts, akár, hogy ahogy jól esik.
0: Our Gurudev is very gentle.
1: Gurudevnek nagyon lágy.
0: Only left side now, no? Left side. They are frying in the sun, Swamiji. Oh, look.
2: And if you want, come here now.
0: If you please, very hot, lying in the sun, come in front here, shadow.
1: A napról gyertek be az árnyékba, aki szeretne.
0: Okay. Also on the other side? Or only left now?
2: As they like.
0: As they like. So if you like, you can turn also on the other side.
1: Ha jól esik, fordulj a másik oldaladra, amelyik oldalon szeretnél.
2: Whatever you
0: like to relax.
2: Like that, right?
0: Yeah.
1: Lazíts, ahogy neked jól esik, ahogy kényelmes.
2: You can come up here from this sun.
1: A napról ide jöhetsz előre, vagy az árnyékba.
2: Yes.